0: Magyar Hírmagazin.
1: Magyarország nemzeti ünnepén köszöntöm Önöket, kedves hallgatók, én Bányi Kriszta vagyok. Hogy pontosan honnan is eredeztethető az augusztus 20-ai ünnep, és ki döntött arról, hogy ez a nap legyen Szent István király ünnepe, hamarosan ezt is eláruljuk. Ahogy bemutatkozik, az a magyar festőművész is, aki egy héten át alkotott 21 társával együtt a Változás jegyében Városszalónakon. Augusztus 20-a van ma, Magyarország nemzeti ünnepe. Szent István király napja a keresztény magyar államalapítás, a magyar állam 1000 éves folytonosságának emléknapja. A nap egyben a Magyar Katolikus Egyház egyik Magyarország fővédő szentjének tiszteletére tartott főünnepe. Bécsben minden évben emlékeznek az ünnepre az Ausztriában élő magyarok. Részletek most az ünnepről Palágyi Zsófiától.
2: Uralkodása idején első István még augusztus 15-ét nagyboldogasszony napját avatta ünnepé, ekkorra hívta össze Fehérvárra a királyi tanácsot és tartott törvénynapot. Az ünnepi dátumot aztán Szent László király tette át augusztus 20-ra, mert 1083-ban ezen a napon emeltette oltárra első István relikviáit Magyarországon a székesfehérvári bazilikában, ami szentté avatásával volt egyenértékű. 1771-ben 14. Benedek pápa csökkentette az egyházi ünnepek számát, s így a Szent István nap kimaradt az ünnepek sorából. Mária Terézia azonban ekkor hivatalosan országos és nemzeti ünneppé nyilvánította augusztus 20-át, valamint ő hozatta haza a Szent Jobbot Raguzából, Dubrovnikból Budára, és ő rendelte el az ereklye hagyományos körmenetét is. Az 1848-as szabadságharc leverése után hosszú ideig nem tarthatták meg Magyarországon a nemzeti ünnepet, hiszen Szent István a független magyar állam szimbóluma volt. Először 1860-ban ünnepelhették meg újra, majd az 1867-es kiegyezést követően az ünnep visszanyerte régi fényét. Augusztus 20-a 1945-ig nemzeti ünnep volt, ezután ezt eltörölték, de egyházi ünnepként még 1947-ig ünnepelhették nyilvánosan. A kommunista rendszer számára az ünnep vallási és nemzeti tartalma miatt nem volt vállalható. Először az új kenyér ünnepének nevezték el augusztus 20-át, majd az új alkotmány hatályba lépését, mint új szocialista államalapítást 1949. augusztus 20-ra időzítették. Ezután 1989-ig az alkotmány napjaként ünnepelték. A rendszerváltozással ismét felelevenedtek a régi tradíciók, 1989 óta ennek megfelelően rendezik meg a Szent Jobb körmenetet is. Szent István ünnepének igazi rehabilitációja 1991-ben történt meg. Az első szabad választáson létrejött országgyűlés döntése a nemzeti ünnepek március 15, augusztus 20-a, október 23-a közül Szent István napját emelte a Magyar Köztársaság hivatalos állami ünnepe rangjára.
1: Ahogy már említettem, minden évben megszervezi az Ausztriai Magyarok Gazdasági Érdekközössége, Kaláka Klub és a Kollégium Pázmáneum is az államalapító Szent István király ünnepet Bécsben, amelyet hagyományosan egy szentmise keretében tartanak meg a Szent István székesegyházban. Az esemény ezúttal augusztus 22-én szombaton déli 12 órakor kezdődik, és a szervezők ezúttal is mintegy 500 vendégre számítanak, Ausztria mellett Magyarországról, illetve a szomszédos országokból. A szentmise nyelve magyar, a fő celebráns pedig Udvardi György veszprémi érsek metropolita lesz. A mise végén kerül sor hagyományosan a magyarok kenyerének megáldására is. Az idei ünnepségről híreinkben mi is beszámolunk majd vasárnap. Idén is van magyar résztvevője az EUART Network nemzetközi művészeti szimpóziumnak. Ferenczi Zsolt képzőművész már negyedszer kapott meghívást az egyhetes programra, amelyre ezúttal 9 országból 22 alkotó művész érkezett. Ők múlt héten pénteken érkeztek a burgenlandi Stadtschleining városszalónakra, ami idén először biztosította a helyszínt a nemzetközi művészeti élet képviselőinek az alkotáshoz. Ferenczi Zsoltot a többi között arról is kérdeztük, hogy az idei motto a változás, az állandó bizonytalanság hogyan jelenik meg a héten készült alkotásaiban.
0: Itt döntően a változásról és a bizonytalanságról kellett valahogy beszéljünk a vizuális nyelv keretein belül, hiszen ez mindig ugye nehezebb beszélni színekkel, formákkal, mint szavakkal. A változás az teljes mértékben a szakmákhoz tartozik, tehát a lényeg az, hogyha festünk, akkor az anyagot változtatjuk át, aminek a végén majd kijön, ha minden jól sikerül, egy kép, sikerül valamit elérnünk, hogy a halott anyagból úgymond élő képet alkossunk, és ez változás, ez folyamatos változás, tehát a technika és a metódus is erre épül, a változásra. Viszont az a csavar benne, hogy mikor késznek nyilvánítunk egy képet, akkor ezt a változást, ezt lezárjuk, és innentől kezdve megszűnik, kialakul egy világ, egy kép, ami már nem változik tovább. Tehát ebből a szempontból mi kicselezzük a változást, vagy az időt, és egy ilyen zárt rendszert képezünk a képeinkkel. Ez a technikáról szólt. A téma, amit én most hoztam erre a művésztelepre, az és határozottan figurálisnak lehet nevezni, méghozzá egy kicsit mágikus realizmus, kicsit szürrealizmus, hagyományosan tradicionális festőnek tartom magam, tehát teljes mértékben a régiek technikáját követtem, olajjal festek, most az idei szimpóziumon fekete diófára festek, és hogy mit festek, figurákat festek, az egyik képen egy nevető és egy síró maszk található, utalva a folyamatos változásra, hogy az életünk, akár a demokrácia, a választások, a mindennapi életünk különböző hangulatai így váltakoznak, először sírunk, nevetünk, rosszul vagyunk, jó vagyunk, ez folyamatosan elkísér minket sajnos a halálig. Aztán festettem egy olyan képet, ahol egy olyan figura található, aminek nem látszik a feje, csak egy búra van rajta, és antennái vannak, és nem lehet pontosan tudni, hogy most ő veszi a jelet, vagy kiadja, de úgy tűnik, hogy inkább veszi a jelet. Ez egy kicsit arra utal, hogy teljesen be vagyunk zárva az információ özönébe, nem tudunk közvetlenül kapcsolódni a világhoz vizuálisan, taktilisen. Ez a fajta burok, amiben élünk, ez mondom lehet ilyen elektro vagy informatív burok is, teljesen lezárja a tudatot magunk körül, és kicsit ironikusan ezzel a képpel erre akartam utalni, de akár a mesterséges intelligencia is beköszönhet ennek a képnek a láttán. Aztán van még itt két kép, amit még éppen festek, a múlt terhe, így hívnám őket. A változás mi? Volt a múlt, van a jelen, és van a jövő, de a jövő az nincs, a jelen az mindig elmúlik, nem tudjuk megfogni, a múlt pedig már elmúlt, tehát nincs velünk, csak az emléke. Most én ezzel az emlékkel próbálok valamit kezdeni. A lényeg az, hogy ebben a jelenben folyamatosan megváltoztatjuk a múltat, és ezáltal ami változik, nem csak a jelen, hanem a múlt is változik folyamatosan, hiszen másképp állunk, és másképp dolgozzuk fel a múltat is. Ez egy nagy játék.
1: Maga a képzőművészet valójában egy magányos munka, így hát felmerül a kérdés a szimpózium kapcsán, hogy egy ilyen helyzetben az itt eltöltött egy hét és ez a nemzetközi közeg milyen pluszt is ad ilyenkor a résztvevőknek.
0: Az az igazság, hogy a művészet, képzőművészet az magányos műfaj, szemben mondjuk olyanokkal, akik zenélnek, vagy filmet csinálnak, vagy színházat csinálnak, ugye ez egy csoportos és nagy közönség előtt zajló események, viszont egy festő, egy képzőművész folyamatosan magányban van a műtermében, egyedül, és talán ennek ellenpontozása,

0: esetében ezek a művészszerepek azért fontosak, meg a magányból ilyenkor kilépünk, és akkor olyan emberekkel vagyunk, akik hasonlóan gondolkoznak, és hasonló magányból jönnek, és amikor itt egymás mellett dolgozunk, itt már nem magányosak vagyunk, csak az asztalunknál, de egyébként pedig egymást folyamatosan látjuk, ellenőrizünk, beszélgetünk egymással, lehet gyakorolni a különböző nyelveket. Én sajnos németül nem nagyon tudok, viszont angolul el tudok beszélgetni mindenkivel, és megismerjük egymás műhely titkait, ki hogy nyúl az anyaghoz, ezt a változást hogy tudja beépíteni ebbe a projektbe. És ez egy nagyon fontos dolog még, hogy az egész művésztelep ugye egy hetes, konkrétan 5 nap az, amin aktívan lehet dolgozni, tehát 5 nap alatt kell megcsinálni azt, amit elterveztünk, és akkor itt vágjuk le ugye a változást, ami 5 napig tart ebben az esetben. Szóval nagyon jó élményekkel térek vissza, nagyon jó körülmények között voltunk, csak tényleg a munkára tudtunk összpontosítani, mindenünk úgymond megvolt, úgyhogy köszönöm, hogy itt lehettem.
1: Rádió Burgenland.
2: Soha ilyen korai nem volt még a szüret. Burgenlandban a szárazság és a hőség miatt már megkezdődött a szőlőszüret. A borászok idén vegyes eredményre számítanak, és a mennyiség tekintetében is alacsonyak az elvárások. A vörös borok esetében azonban van remény. Bár a szőlő mélyre nyúló gyökereivel sok mindent kibír, az idei nyár nyomot hagyott a szőlőtermesztésben. A szárazság és a hőség érezhető hatást gyakorolt. Az, hogy a szüretet milyen mértékben érintette ez, elsősorban a szőlő korától, a fajtától és a szőlőültetvény kialakításától függ. A fehérborok esetében a szüret eddig átlag alatti volt, és a minőség is vegyes. Ezzel szemben a borászok kiváló minőségű vörös bor terméssel számolnak. A főszüret várhatóan szeptember közepe és vége között fejeződik be, olyan korán, mint még soha. További részletek a magyarok.orf.at oldalon.
1: Időjárás.
2: Este és éjszaka helyenként heves zivatarok vagy záporok vonulnak át, erős széllökésekre is lehet számítani. Viszonylag meleg marad az idő, a legalacsonyabb hőmérséklet 18 és 22 fok között alakul. Holnap pénteken párás, változékony és szeles idő várható, a nap és a felhők váltakoznak majd, és már kora reggel is előfordulhatnak záporok, zivatarok, amelyek kitartanak estig. Délután élénk déli szél fúj, este pedig Észak-Burgenlandban akár viharos, nyugati széllökések is előfordulhatnak. A hőmérséklet 27 és 31 fok közé emelkedik majd. Ezzel mai adásunk végén megköszönöm figyelmüket, és holnap este ugyanebben az időpontban jövök majd újra. További szép estét, a viszonthallásra, a mikrofonnál Bányi Kriszta.